kuku, kaki ku kata, kuku kaki ku kaku, kuku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Hah? Kakak ku kata, kuku kaki ku kaku, kuku kikis, kikis, kuku.